0: Das war No Name mit dem Lied Song 32. Weiter geht's auf Ungarisch mit Young Chi und Burai Christian featuring Daryl mit dem Lied Nütot Semmel.
1: Egy padon ülve jött az a gondolat, hogyan tegyem a fejembe rendbe a dolgokat. Nos, hogyan oldja meg a gondokat? Most úgy érzem, eljött az a pillanat, hogy én másképp lássak mindent. Mi az, mi fontos? Az iPhone-od a pénz, pedig a lelked közben rongyos. Azt hiszem,